Ade ade abako pɛ ma gye bi firi me nsɛm ɛbɛyɛ me yia ade abako pɛ na yɛ wo nyankopɔn nko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakoma de megye di na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so.